Édesem, te ott él meg, mindenkit él, Lusszerájában, mindenkit él, Szász, Visszekom, Bizsinyus. Jó, most adom, hogy törzs, hát, familie. Baby Loaf, hogy te me, vám zsázsád, hogy nyújts, praplaszim te me, Iron Clark, Blues Rock, Kubai, hogy nyújts, hogy nyújts, hogy káze, hogy szmarifstárom, hogy fejsz, hogy azt mondom, szmarifstárom, most kérdés, hogy a kollégám, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz, hogy torsz